0: špeciálny letný rádio. Samou Technomédií Vesein Werther Klíme.
1: Vesa 12 s Wi-Fi funkciom po top ceny od 36,999.
0: Požúrite.
1: Za leto i za zimu izaberite Vesa Klímu.
0: Technomédia 25 godina sa váma. Ovog leta uživanje ima novo ime. Magnum.